Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar mai hírműsorában. A mai adásunkban az Anadolu elsői és a Szeretek a török világból legújabb epizódjai következnek.

hamaira szafoglalónk következik. Irán rakétákat és drónokat lőtt ki az amerikai bázisok ellen a Közel-Keleten. Irán bejelentette nagyszabású rakéta és drónműveletet indított, amelynek célja az Egyesült Államokhoz köthető bázisok elleni támadások a régióban. Az állami média szerint a csapások Jordániában, Bahreinben és Kuwaitban lévő légibázisokat értek. A támadásokat Irán válaszának első szakaszának nevezve a közelmúltbeli amerikai katonacsapásokra. Izrael jóvá hagyta a terveket, hogy körülbelül 450 illegális lakóegységet építsenek a megszállt Kelet-Jeruzsálemben található Umlison palesztin negyedben. Az ír, ami izraeli jogvédő csoport szerint a projektet 2 éves szünet után újraélesztették. A csoport példanélkülek minősítette a tervet, mondta,

hogy az körülbelül 2000 illegális izraeli telepesnek adott otthont, és rendősen megváltoztathatja a terület lakosságát. Egy szudáni bíróság halálra ítélte Hamdit, az RSF vezetőjét a kormányzó meggyilkolása után. Egy szudáni terrorizmus ellenes bíróság távol létében halálra ítélte Mohamed Hamdan Dagalót, gyors támogatási erők vezetőjét, ismertebb nevén Hemetit. A férfit Hamas Abdallah Abakar volt nyugati Darfuri kormányzó, 2023-as meggyilkolásáért ítélték el. Hemetit tették felelőssé a bűncselekmények megtervezéseért és végrehajtásáért, míg helyettesét a tervezésért és a bennük való részvételét ítélték el. Legalább 30 ember meghalt, miután egy helyi idő szerinti éjfél körül tűz ütött ki egy zsúfolt étteremben, Bangkokban. A tűz vasárnap késő este ütött ki a Csatok negyedben található Rong Bir Na Lat Prau-ban. Anutin Charniwirakul miniszterelnök elmondta, 30 holttestet találtak, másokat pedig kórházba szállítottak. Szemtanúk szerint a színpad közeléből megszakítóból kiáramló füst áramszünetet és robbanást okozott. Végezetül. Ahmed al-Shara szíriai elnök új fejezet kezdetét üdvözölte, miután az ország újonnan megválasztott parlamentje először ülésezett Bashar al-Assad diktatúrájának 2024-es megbuktatása óta. A törvényhozókhoz intézett szavaiban Shara felelőssé vállalásra és hozzáértésre szólított fel. Arra sürgette őket, hogy erősítsék a párbeszédet, tartsák fenn a jogállamiságot és védjék meg az állami intézményeket. Az új 210 tagú népi gyűlés 70 az elnök által kinevezett tagból áll, közülük 15 nő. Kedves hallgatóim, most a Szeretek a világból legújabb epizódja következik.

Szeretek a török világból. A tatárság árva költőjéről, Abdullah Tukárról lesz szó. A témával kapcsolatban dr. Cemil Doğaçipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Az idil urál havasz cseppéiről felszálló hang még 27 éves kora előtt elnémult. Visszhangja azonban ma is végigzeng az egész török világon, Kazánytól Ankaráig, Bakutól Taskentig. Abdullah Tugay, tatár nevén Abdullah Tugay a modern tatár irodalom és a mai tatár irodalmi nyelv megteremtőjeként ismert. Rövid élete alatt olyan gazdag életművet hagyott maga után hátra, amely egy egész könyvtárat megtöltene. Tugay 1886. április 26-án született a kazányi kormányzóság Kuslavics falujában. Olyan családbe érkezett, amely 7 nemzedéken át imámokat adott a közösségnek. 4 hónapos korában elveszítette édesapját, Muhammed Garif Efendit, 4 évesen pedig édesanyját, Memduda asszonyt is. A kis apus egyik családtól a másikhoz került. Szaszna, Üccsili és Kürdlej falvakban nevelkedett. Egy időben még Kazány Pecsen piacán is körbeordozták, hogy örökbe adhassák. Tanulmányait a Kirlai medreszében kezdte el, majd 1895-ben rokonaihoz küldték az urali Uralszk Jaik városába. Itt a híres Muthije medreszében tanult. Emellett 3 éves orosz iskolába is járt, ahol megtanult oroszul. Elmélyítette arab, perzsa és oszmán török nyelvtudását is. A keleti irodalom mellett megismerte Puskint, Lermontovot és Krilovot, valamint Abdülveli és Kamil Miti révén az oszmán irodalmat és az isztambuli török nyelvet. Az 1905-ös oroszországi forradalom által biztosított viszonylagos sajtószabadság fordulópontot jelentett Tugay életében. Kamil Muti nyomdájában szedőként dolgozott, miközben írásai megjelentek a Fikir című újságban, az El Asru-il Jadid folyóiratban és az Uklár szatirikus labban. 1907 őszén Kazányba költözött, ahol olyan tatár értelmiségekkel dolgozott együtt, mint Fati Emirhan, Ali Asker Kamal és Szagi Tremiev. Közösen szerkesztették az El Isla újságot, valamint a Yesin és a Jaltyolt humorlapokat. Több mint 214 verset írt, emellett tanulmányokat, novellákat, meséket és fordításokat is készített. Mindezt súlyos szegénység és betegség közepette. Gyorsan iparosodó Kazány rossz levegője és gyermekkori nélkülözései miatt tuberkulózisa kiújult. Pétervárra, Ufába és Troickva tett utazásai sem hoztak gyógyulást.

1913. április 15-én, mindössze 11 nappal 27. születésnapja előtt halt meg Kriacskin kórházban. Temetésén Kazány utcáit ezrek töltötték meg. Tukaj legnagyobb érdeme, hogy a tatár nép hétköznapi beszélt nyelvét irodalmi rangra emelte. Tugantel, anyanyelv című verse, amely így kezdődik. Ó, anyanyelv, gyönyörű nyelv, apám és anyám nyelve, szinte a tatár nemzet himnuszává vált, és ma is hivatalos ünnepségek nyitányaként hangzik el. A tatár mitológiából ihletett Sürálle című verses mese, valamint a Pár At, egy pár ló, és a Tugán Csirime szülőföldemnek című költemények a nemzeti emlékezet klasszikusai közé tartoznak. A Miletke, a nemzethez, a Kitap, könyv, bírt tatár Sajrin Szözleri, egy tatár költő szavai, és az Élősködőköz című verseiben bátran bírálta a tudatlanságot, az elmaradott medreszéket, valamint a haszonleső vallási vezetőket. A tatár gyermekirodalom egyik megalapítója is volt emellett. Az Iske Csakirú, Behit Liballa és a Megtepe című műveiben munkára, mesterségtanulásra és a nemzet szolgálatára nevelte a fiatalokat. Krilov meséinek tatár fordításaival jelentősen gazdagította a tatár olvasmányirodalmat. Tukaj ahhoz a nemzedékhez tartozott, amelyet Ismail Gaspirali egység a nyelvben, gondolatban és cselekvésben jelszava formált. Uralszki éveiben szinte falta Gaspirali Tercsumán című újságát, első verseit pedig az oszmán-isztambuli törökhöz közel álló nyelven írta. Kazanyban költözése után azonban tudatosan a köznép által beszélt tatár nyelvet választotta alkotása nyelvéül. Emiatt időnként nézeteltérésbe került azokkal a kortársaival, akik Gaspirali közös török irodalmi nyelvvel vallott elképzeléseit támogatták. Ez azonban nem jelentette azt, hogy elfordult volna a török világtól, inkább azt, hogy a tatár nemzeti ébredés saját népének nyelvének kívánta felépíteni. Ezzel a volt hagyományokat védő konzervatívokkal szemben a reformista Uszuli Jadid mozgalom mellé állt. Támogatta az oktatás modernizálását, a nők társadalmi szerepének erősítését, emellett ellenezte a többnéjűséget és a tudatlan mollák visszaéléseit. Az 1905-ös forradalom szabadság eszmét örömmel fogadta. Ugyanakkor fájlalt népe politikai tájékozatlanságát. Költészetében az Allahba vetett hit, a Korán tisztelete, valamint az iszlám motívumai szervesen összefonódnak a nemzeti öntudattal. Ayaz Ishaqi szavai árvaként nőtt fel, árvaként élt és árvaként halt megtalálóan jellemezte életét. Művei már életében az egész idill Urál és Türkesztán térségében kézről kézre jártak, és ezzel legendává tették alakját. Azt mondják, hogy a tatárföldről elvándorlók két könyvet vittek magukkal a bőröndjükben, Koránt és Tukaj műveit. 1958 óta tatárföld legmagasabb irodalmi és művészeti kitüntetése a Tukaj állami díj nevét viseli. Egy járás, számos utca, iskola és kulturális intézmény őrzi emlékét. Születésnapját április 26-át tatárföldön a költészet ünnepeként tartják számon. A türk szó kezdeményezésére Ankarában is minden évben megemlékeznek róla. A Bacsiljevler városrészben található Abdullah Tukaj szobornál ünnepséget rendeznek. Műveit kazak, kirgiz, üzbék, baskír, krími tatár, ujgur, csuvas és török nyelvre, valamint közel 30 más nyelvre is lefordították. Akik tudják, mit jelent Mehmet Akif Türkiye számára, azok könnyen megértetik Abdullah Tukaj jelentőségét is. Ő is egy nemzet lelki ismerete, nyelvének őrzője, az árvák hangja és a jövő reményének hirdetője volt. Minden olvasónak, aki szeretné megismerni a török világ közös irodalmi örökségét, helyet kellene adni a könyvespolcán Tukaj egy verses kötetének, hiszen ahogy ő maga mondta, a költő sírja a nemzet szívében van. Kedves hallgatóink, dr. Cemil Duhalcsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőinek értékelését hallhatták. Egy következő epizódban ismét találkozunk.

Antígone, Prometheus, Oidipus Kirai, Elektra. Os antik Grøksin has temayat legendat bol merito felejtetetten tragediayi. Felejtetetlenek, mert kisöbbi bi koroksin hazait is drámait is befolyásoltad. Napjainksin házának alapjait teremtették meg ezek a tragédiák. A vallási rituálikkal és a természet utánzásával kezdődő színjátszás megváltoztatta a gondolkodást, és az antik görög kornak új személyiséget adott. Már kezdtek a művészet fogalmáról beszélni. Az esztetika, érzések és köznevelés előtérbe került. Napjaink színházának alapjait a görög tragédiák teremtették meg. De milyen művek nyitották utat a tragédiák előtt, és tették őket évszázadokra nélkülözhetetlenné? Az Iliasz és az Odüsszeia a nyugati irodalom két örök szövege. Csak a görög, hanem a világ irodalomban is fontos helyet foglal el a két eposz, az Iliasz és az Odüsszeia. Kortól függetlenül elismerték ezeket az eposzokat, mert még ha évszázadok teltek is el, megírásuk óta minden korban olvasták, olvastatták és egyszerű nyelven beszélik el az emberiség nem változó érzéseit. Az antikvitás híres költője Homérosz írta a hőső legendákat. A görög kultúra elválaszthatatlan részévé vált. Szinte szentnek tartott eposzokat az ókori iskolákban tanították. Az Iliasz és az Odüsszeia nem csak a görög tragédia fejlődését indította el, hanem a modern irodalom tudatfolyam technikájának is előfutára. Mindkét eposz mintegy 16 ezer sorból és 24 fejezetből áll. Az Iliasz a híres ókori városról, Trójáról kapta nevét. Trója belvárosát, az első és legrégébb részét Ilionnak nevezték. Témája a legendás trójai háború, melyről hosszú évekig nem tudták, hogy valós esemény vagy legenda volt-e. Mert Homérosz az istenekkel és legyőzhetetlen hősökkel teli harcról a legendák és történetek nyelvén beszél. Az Iliasz nem az egész 10 évig tartó háborút, hanem csak annak utolsó 51 napját beszéli el. Haragot, Isten nőzzánkt, Pileidis Achilliust, vízjest, mely sok ezerként szerzett minden akhájnak, mert sok hősnek erős lelkét hadészre vetette. Míg őket magukat zsákmányul a dögmaradáknak és a kutyáknak dobta. Betelt vele Zeus akaratja, attól kezdve, hogy egyszer szétváltak szivakodva. Atreides seregek fejedelme és a fényes Achilleus. Ezekkel a sorokkal kezdődik az eposz. Kíváncsiak rá, hogy mi a témája? Röviden összefoglaljuk. Párizs trójai herceg elrabolja Menelaosz akháj király feleségét, Helenét, és ezzel kezdődik a trójai háború. A harcban számos görög városállam vesz részt. Achilleus is részt vesz a harcban. Achill nagyon erős és bátor,
der aus Achai Scheregek für Paranschnuka Agamemnon miat Felhag Ohartsal. Troja tizivik tarto ostroma alat mitkit oldal şuyoş vesleşi geket samvet. Şe ekik şembir gözni. Uz akhay hatşerek ben eligedet belşik törki iş visa karnak tirni gürgorsak bak. Paris teşvire Hektor ek yavaşlattal al elö. Mivel oha boru oka az Paris Troya'yı hersek arabolta Menelaos Akay Kiray Feleşi git Helenit o Paris Menelaos Parbay Dörçe el oha buru şorşat. O yavaşlatot Elfagado Paris iş Menelaos o harsra kisül. Afrodit, Akinek benne volto keze o sip helen el Rabla Şaban, Paris, Aki ippen vesitene, el ragadya o hars mezörül, iş mekmenti o halal tol. Uyra kez dörik o şerege közötti çata, ameyben o zişlenek iş allaşt foklanak. Zeus föişten Hektor, Fagiş Atroya'yak melli al. Azomban Hektor şu yoş hibat követel azal, hükmek ölü aşil hön serete teştvirit. Aşil mek örül o haraktol, iş uyra çatla kuzik o harts hoz. Felölti işteni fek verzetit, Hektor ellen vonul, iş mek ölü öt. Ahöş Hektor halala östezuzza çaladiyat iş Troya nipid. Aşil haromsor kerülümek Troyat. Hektor hot teştit maga utan vonsolva mait meksanya iş atadya o teştet Hektor apyanak. Ezelo yelenettel irviget ozilyas. O haburut oz akhayok nyertik. Ozilias Valoyaban nem Troya hanem Aşil legendaya. O maşik örök epos az Odüsseia. Atroya'yı haburu, höş, bator, iş bakmero harsuşa, Odüsseus haza utiyat besili el o haburu utan itakaba. Ozilias ban oz işlenek, iş fiil işlenek, fontor serapet yatsanak, mis dikuş legendaş hank vitelü. Az Odüsseia visont egetten ember törtünete. Odysseus tiz ivik tarto haza ultiad kalan deyit besili el oz işlenek nek nem şok serep yut. Ozilias törtünete lineariş az Odysseia ban emnikek misatekin tişek iş el öre ugra şok vannak. O hal hatatna müveket iro homirost, o zantik mitaş lekna göp költö yinek tartyag. Anugati iro dalmat befoyaş olo lek fontuşab, talan erşö müviz. O klasik uş mitologiya samara iş fontoş, mert ö mutatta be el ösör o zişteneket iş felata tayikat. O halikarnasusi halaz, Cevat Şakir kaba ağaçlı serint, agörök mitologiya hoz, iş ezirt oz egiz helin kultura hoz, nagban hozda yarulo Homiros Anatolia'yı. Homiros ile tirol keveşet tudung. Rodos, Atin, Salamis iş Simirna, Vagiş İzmir iş, oleheçige süloheyi közöt van. Mik, ha atı doşok nemiş aletiyak egirtel müen valosin ülek anugat Anatolia'yı iyon ban simirnaban sület.

ugyanakkor egyes kutatók szerint lehet, hogy nem is létezett senki Homérosz néven. Vagyis a művek valóság, de szerzőjük nem egy hús, vír ember. Egyesek szerint minden epikus költeményt írót Homérosz néven neveztek. Mások szerint a legendákat először írásba foglaló írnok neve volt Homérosz. Témai oly változatosak, stílusa oly sokrétű, hogy egyes kutatók szerint nem írhatta mindet ugyanaz az ember. A szakértők több mint két évszázada vitáznak ezen a témán, annyira, hogy külön nevet is adtak neki, a homéroszi problémák. Talán tényleg nem írt senki Homérosz néven. Talán a kultúránkat befolyásoló művek szájhagyomány útján terjedtek, és Homérosz név alatt foglalták össze őket, vagy neki tulajdonították. Míg ha a tudomány számára megfejtetetlen rejti is, számunkra Homérosz Antalya egyik legnagyobb költője. A történelem atya Herodotosz szerint Homérosz tanította meg az isteneket a görögöknek. Platón is így gondolta, azt mondva. A görög világ minden hitének atya, amit elmondtak ezen a világon, azt ő elmondta, és a Görögországot nevelő költőnek nevezi. Az antik korban ő az orvostudománytól a jogig, a vallástól a politikáig számos témában alapművek szerzője. Nagy Sándor azt mondta, sok mindent tanult Homérosz művéből a hadvezetésről, és azt beszélik, párnája alatt az Iliasszal aludt. Henrik Schliemann kalauzának választotta az Iliaszt, így fedezte fel az ókori Trója városát. Míg ha találgatják is, hogy Homérosz valóban létezett-e, vagy sem, ez nem csökkenti egy csodálatos művek hatását az emberiségre. Ma a mitológiára, antik irodalomra, nyugati irodalomra és modern színházra nagy hatást gyakorló, ugyanakkor ezek alapjait megteremtő, nagy anatóliai költőről, Homéroszról és eposzairól beszéltünk. A Törökország hangerádiója magyar nyelvű adásában Onisztián Dérmencsioğlu által készített anatóliai elsők műsorát hallgatták. Minden jót kívánunk!